0: megyek aludni.
1: Magadra húzod a paplant. Korona FM 100. Itthon

Tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon

0: elmondjuk neked, milyen zene szól a Korona FM 100-on.
1: Könnyű és nehéz dolgunk van egyszerre.
0: Mert itt megtalálod a régi kedvenceidet.
1: De elsősorban azokat a dalokat hallod, amit az egész világ.
0: Amit az egész világ szeret.
1: Márpedig a világ nem téved.
0: A ritmus.
1: A ritmus.
0: A dallam.
1: A dallam.
0: Ott van benned. Benned is. És bennünk is.
1: Kik nekünk?
0: Hallgass ránk.
1: Gyere. Mutatjuk az utat. Korona FM 100.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
0: Itthon vagy. A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
1: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
2: A szemüvegre, napszemüvegre van szüksége. Keresse a Baksa Optikát, és belefér a keretbe.

0: Hasovszky László személyszorvos rendel, előzetes bejelentkezés a 30 94 52 193-as telefonszámon, vagy személyesen az üzletben. Baksa Optika Kalocsán, a Szent István Király út 35-ben, a polgármesteri hivatal főbejárata mellett.
1: Festene vagy festetne? Rendben. Falat, fát vagy vasat? Bármelyiket választhat.

0: kezdeményezéshez, akár azonnali színre keveréssel is találfestéket. Hát persze. Tuti festékból légy színes. Kalocsa, Batai út 19.
1: Te is kéred a siker kulcsát?
0: Kérd